mondom kereken, hogy mi a vajon, mi az, ami engem tönkretett. Elfújok valahova, ha valahol valami kis nőcske.

tőke, a sok nő rajtam, nem tudom mi ez. Csak úgy érzem, hogy na-na, ennek de rossz vége lesz. Én minden nőnek tetszem, jaj, üldöznek a nők. Hát gyönyörgöm, hogy hagyjanak már békén ők. Rendben van, elismerem, hogy a fejem meg a szemem rettentően szép. Tény, hogy a kicsi hamis alakom is csinos, na

0: Halló, fölvéve 1942. október 22-én az új erősítővel és a telefonszem Tauchstör mikrofonnal.
1: A nap 24 órájában átélheti a rádiózás történetének legszebb perceit. Itt a Rádió D Gramofon csatornáján.
2: Imádkoztál, Émár? Desdemona!
3: Otello! Otello! Tudod, hogy mennyire szeretlek?
4: Hova megy?
3: Engedjenek!
2: Megöllek!
3: Engedjenek, kérem! Vás, szerkesztő úr! Engedjék be, kérem! A színház és mozi munkatársának mindenhova szabad a bejárás.
5: Ezért a színház és mozi mindenről tud, ami a színházi világban történik.

ciocheczki szorowsiary mili mari. De osiary, de osiary, ciu domu tu do zinci wemmel vanni. Udi ma domokar, csak a fivet a tehin, az az egy csak a baj, hogy kicsit blöd a tehin.

mond, hogy nem szeret, s mindent elfelejt, azután véget érhet köztünk ez a regény. De majd, amikor ott ülsz velem szemben, már nem lesz benned semmi gyűlölet. Érzem, nem tudsz elhagyni majd engem, és megbocsátod minden bűnömet. Holnap délután, jöjj el négy után, s újra együtt ülünk, kedvesem, mint rég. Együtt álmodunk, s el nem válhatunk, mert

Mondd, hogy nem szeret, s mindent elfelejt. Azután véget érhet köztünk ez a regény. De majd, amikor ott ülsz velem szemben, már nem lesz benned semmi gyűlölet. Érzem, nem tudsz elhagyni majd engem, és megbocsátod minden bűnömet. Holnap délután, jöjjön négy után.

0: Gratulálunk! Ön jól döntött, amikor 12 adó közül ezt, a legjobbat választotta.
1: Új fények, új szórakozó helyek várják a dolgozókat, ahol olcsón ehet, olcsón ihat, remekül pihenhet, kellemesen szórakozhat. Ha pedig sietős a dolga, ugorjon be egy népbüfébe. Mindenütt jól fogja érezni magát. Üzemek a város minden részében.

Nagyságos úr, tessék kiszállni, kérem, megérkeztünk. Ős-Budavár, Bombatér, 2 forint 50 krajcár kér. Köszönöm szépen, nagyságos úr.

egykodor fröccsés egy sós teret. A szemedből látom, hogy szeretsz, szíved szívembe zárom én, míg ezt a valszert járom én. Egy

egészen olyan, mint én vagyok. Én úgy hiszem, őre áll hasonlító. Hát szeretem, mert ember, no és férfi, mert minden szavam megérti. Hogy megismerkedtünk, ez véletlen csupán, hogy együtt maradtunk, ez oly természetes. A két emberi egyforma, mint mi vagyunk, nincs ebben semmi érdekes. Érdekes, nem is tudom, miért szeretem, szeretem. Talán mert furcsa, mert jó nagyon. Bolond is, ráhagyom. Mert így jó, mert szeretem. Így kell nekem. Hogy szépe vagy csúnya, én nem tudom. Hogy rossz-e, vagy néha csak gyengészelem. Pontosan így kell nekem. Mert bolondos, szédült és nő vagyok, s oly szép ez így, hogy ő rá hallgatok. Mert okos, szerény, mert szerénytelen, s én éppen ezért szeretem. Mert egészen olyan, mint én vagyok, s én úgy hiszem, őre áll hasonlító. Hát szeretem, mert ember, no és férfi, mert minden szabad.

0: Ez a két mafla nem tud semmit se elintézni. Na de most én a kezembe veszem a dolgot! Aztán?
1: Aztán lesz pénzünk rakásra, mosásra, lakásra.
0: Ez bizony, babám, láb, szemem és pár.
1: Ez gubán, szabóra, ez dohány, adóra.
2: Sokok a Vitopovics!
0: Szemembe néz, a szakli kész, légyberész, szikremész, nem kell ahhoz semmi ész.
2: Szemembe néz,
1: igen nehéz,
2: így beszélsz, úgy beszélsz, holnap úgy.

One bobájo, one bobájo, aki csodára vali magába, aki éjjel-nappal él hal magáért. One bobájo, kicsi bobájo, aki havárja, tízes

0: Follow us also on Facebook for the latest news of our 12-channel radio.
1: A bíró már szedi össze a szavazó cédulákat, és most már le is adták a jegyzőnek, várjuk meg, amíg a hangszóró kihirdeti, hogy ki ennek a küzdelemnek a győztese.
2: Ladies and gentlemen, tap of Hungary in the ring.
1: Első tehát, Papp László Magyarország, második Wright Anglia, harmadik a középsúlyban Fontana Olaszország. Ezzel Magyarország ma már itt a boxoló arénában a második győzelmet aratta, a vívócsarnokban pedig a harmadik olimpiai győzelmet aratták ezen a napon a magyarok.

ha drágaim még bennem remeg, de hozzád én többé nem megyek. Ne kérdezz, úgy is tudod miért, hagyd ott a régi babát, ha engem szeret. Hagyd ott a régi babát, vagy tüstént mehet, kettői úgy sem lehet.

hagyd ott a régi babát, ha engem szeret. Hagyd ott a régi babát, vagy tüstént mehet. Kettői úgy sem lehet,

0: Napsugár tüze, virágok nektárja a méz. Rendszeres fogyasztása a gyermekek fejlődését elősegíti. A benne lévő igen nagy kalória mennyiség a dolgozók munkateljesítményét fokozza. A kimerültséget gyorsan megszünteti. Az emésztést rendben tartja, a test ellenálló erejét megőrzi. A méz valódiságát biztosítja a Zita márka. Zita védjeggyel zárolt üveg csak elsőrangú, tiszta, természetes mézet tartalmaz.
1: Mulassunk át egy éjszakát, aztán megyünk megint tovább.

aztán mondjuk, hogy nincs tovább. Az élet elszáll, és úgy se tarthat már soká.

kopogtatsz, hogy soha se tudom meg, mit jelent nekem, hogy tőlem elszakadsz. Neked üzenem, hogy nem sírok, hisz

adieu, da si fai di tu adieu, mi cura poi schlosso la taru, mi cura spesso scuccio tu mon. Adieu, mujeres ad macos, adieu, kai hadona chiro si, adieu, shablo podon, bene, pokon. Mujeres ad mas min denki, voldo, shos ilet ad mint nyuzes, ronjot hordot, adieu, széleset nagy világon, egyedül, egyedül, egyedül.

kérted más, mindenkit boldog, s az életed, mint nyűgös, rongyot hordod egyedül, szélesed nagy világon, egyedül, egyedül, egyedül.

Én gyakran utazom autóbuszon, s már jó néhány év elő. Megakadt szemem egy kalauzon, és azóta kedvelem őt. Ha ő hozzá szállok fel véletlenül, a kedélyem azonnal úgy felderül, mert mosolyog mindig, s ez megnyugtató, s az utashoz úgy szól, hogy hallgatni jó. Húzódjunk beljebb, hogy sokkal-sokkal jobb. Húzódjunk beljebb, ha kérem, van rá ott, de szép is lenne, ha hallgatna rám. S ha beljebb menne, többé ki se vágyna tán. Húzódjunk beljebb, csak ennyit kérek én. Húzódjunk beljebb, e kérés oly szerény. Húzódjunk beljebb, ott benn sokkal szebb. Hallgasson rám, s meglátja, sose bánja meg. A legtöbb utasnak tán meglepő, ki benne csak ennyit lát. Nem csupán kalauz, férfi is ő, ha letette szolgálatát. Ezt magam is véletlen fedeztem fel, a budai hegyekbe sétáltam el, s egy kedves kis tisztáson megláttam őt, egy lányt főzött éppen a bokrok előtt. Húzódjunk beljebb, hogy sokkal-sokkal jobb. Húzódjunk beljebb, most kérem, van rá ott, de szép is lenne, ha hallgatna rá.

Vigyünk beljebb, csak ennyit kérek én, húzódjunk beljebb, e kérés oly szerény, húzódjunk beljebb, ott bent sokkal szebb. Hallgasson rám, s meglátja, sose bánja meg. Egy év is eltelt, vagy több is talán, s egy vasárnap délután. Cél nélkül bolyongtam künn Óbudán, a kedves kis utcák során. S ott egyszer csak egyik kis utcakövén, jó kalauz barátom sétált felén, nagy vigyázva tolt egy kis gyerekkocsit, és óvta a

0: húzódjunk beljebb, itt lógni nem lehet. Arcomról hidd el, lesülne a bőr, ha erre jönne anyuka, mint ellenőr. Húzódjunk beljebb, bár ez nem autóbusz, ha felnősz gyermek, hogy leszel kalauz, anyu is így szól, ha megkérdezed. Lógni egy kalauznak otthon sem lehet.
1: Hölgyeim és uraim, a rumba, ahogyan nálunk táncolják.

0: Éjjel-nappal tánczene a Rádió D Gramofon rádiójában.
1: Figyelem, itt New York. Az Amerikai Egyesült Államok szólítja a magyar népet. Ma első ízben szól hozzátok Amerika hangja. A harcban álló Amerika hangja szól hozzátok. Ma és minden nap hallani fogjátok, hogy érzünk, mind gondolkozunk, és mit teszünk, hogy megnyerjük a háborút. Hallani fogjátok híreinket, úgy, amint azt mi olvassuk újságjainkban, úgy, amint azt mi hallgatjuk rádióinkon. Jót és rosszat egyaránt elmondunk, mert mi itt, a szabad Amerikában nem félünk az igazságtól, sem meghallgatni, sem kimondani azt. Figyeljetek tehát! Ma is minden nap ebben az időben Amerika szól.

0: Itt a Szabad Európa Rádió, a 25, 31, 41 és 49 méteres rövid hullámon.
1: Az egyik ember, ha szól a vekker, az első csengetésre vígan ugrik fel. A másik ember, ha szól a vekker, kicsit még alszik, aztán zsörtölődve kell. Az egyik ember, mosolygó szemmel, elindul munkájáról, sose késik el. A másik ember, meg néha reggel, nevét a szégyen táblán olvashatja el. Morogva néz körül, lekési minden dolgát, munkáját immelámmal végzi ő csak el. Dühösen nézi, és nem érti azt a kollégát, ki munka közben énekel. S az lesz a végén, a munka bérén, az egyik ember, mint a hal vidáman él. A másik lustom, felét se kapja, így jár ki egyre csak henyél. Kialszik még a másik.

reggel, a szomszédomnál szól a vekker. Cseng-bong, aztán ilyetten hallgat el. Ketten, két jó barát van egy lakásban, míg az egyik vígan énekel, a másik

Az egyik ember, ha szól a vekker, az első csengetésre vígan ugrik fel. A másik ember, ha szól a vekker, kicsit még alszik, aztán zsörtölődve kell. Az egyik ember mosolygó szemmel elindul munkájáról, sose késik el. A másik ember meg néha reggel nevét a szégyen táblán olvashatja el. Morogva néz körül, lekési minden dolgát, munkáját immelámmal végzi ő csak el. Dühösen nézi és nem érti azt a kollégát, ki munka közben énekel. S az lesz a végén, a munka bérén, az egyik ember, mint a hal, vidáman él. A másik lusta, felét se kapja, így jár ki egyre csak henyél.

0: szabad, nem szabad.
1: Nagyon üzze a pici piros ajkadat.
0: Nem, nem szabad, nem szabad. Ha meglátják, te még az ég is rám szakad.
1: Nem érted, kis szívem, hogy úgy szeretlek, mint talán még senki sem.
0: Én elhiszem, elhiszem, de én még nem tudom, hogy mi a szerelem.
1: Ha szállsz az ér a számot, úgy hívják, hogy csó. A földön ennél jobb dolog még sosem volt.
0: Ha hagynál, még talán meg is tanítanál, de jó. Nem lehet, nem lehet.
1: Jó volna pedig szeretni tégedet.
0: De nem lehet.
1: Miért nem lehet? A mama is.

0: lehet, nem lehet. A mama és a papa előtt nem lehet, hát nem lehet, nem lehet.
1: A jó volna pedig egy séta pont veled, Júliát, Rómeó, nem szerethette jobban, mint én tégedet.
0: Nem, nem lehet, nem lehet, a papa és a mama miatt nem lehet.
1: A holdas úrja, jöjj kicsim, hisz itt az ég, s a kedvesed karjába semmi baj sem ér, szeress csak is forrón, öle egy csepet se fér.
0: De jaj, nem lehet, nem lehet.
1: Hogy jó volna pedig szeretni tégedet,
0: nem, nem lehet,
1: mi nem lehet, a mama és a papa.

0: Igen, természetesen persze, hogy ezzel szemben következő számunk a három Honvéd című róta, amit Nagy Izabella helyett Karádi Katalin fog előadni.
1: Kedves hallgatóink, a most elhangzott milléniumi muzsikáló album című műsorszámot Szatmári Antal írta és állította össze. Közvetítőt Szilvási Margit, Udoati Tibor és Laurisi Lajos, az Operaház tagjai, valamint Orosz Vilma. Az összekötő szöveget Ajtai Andor mondta el. A rádió szalonzenekarát és az énekegyüttes Berta István vezényelte. Rendezte Balogh Pál. Hangfelvétel volt. Körülbelül 3 perc múlva, 21:40-kor hírek következnek.

0: dance music day and night in the gramophone radio of Radio Deep.
1: Én vagyok a varázsló, a két szemem varázsló. Gyertek elő, gyertek, serben lakó lelkek.
2: Ihol van az árpa, magyar föld áldása?
3: Én a kamló vagyok, nyugodalmat adok.
4: Cserélesztő a nevem, én a sert megérlelem.
5: B1 vitamin Ö, egészség és erő.
2: Öltözködtem fehérbe, én vagyok a fehérje.
6: Itt a szénsav koma, nem nyugszik ez soha.
7: Kalória kell néked, ettől hevül a véred.

kicsibe, mert nem megy a fejbe, hogy a tojásból ide, hogy kerülhetett ő. Rák a tövé, ha felhangzik a melódia, sír a ruca, mert van neki egy barom fia, bők a tekén, mert nincs kalap a fején, és napszúrás kap szegény, ha meleg az idő.

0: This is Switzerland calling. This is SBC, the Swiss Broadcasting Corporation.
1: Az olyan levelek, amelyekre szabálytalanul ragasztották a bélyeget, időveszteséget okoznak a postának, és késve érkeznek rendeltetési helyükre. Azok a levelek, amelyeknek a felső jobb sarkába ragasztják a bélyeget, gépi felülbélyegzés után gyorsan jutnak a címzethez.

0: minden dolgozó útmutatója, százezrek kenyere, a szabad nép.
1: Igen, kedves ajándékba haza a nap is, mert erre a napra ragyogó szép napsütést adott Rómának. A reggeli hűvös idő lassan felenged, és a nép áltatosan felel az intonációkra a minden szentek litániájában. A jelentések szerint 36 bíboros, 500 érsek és püspök, és mintegy 200 ezer zarándok érkezett jött Rómába a szűzanya tisztelőinek erre az örömünnepére. Ők képviselik itt Krisztus földi helytartója körül azt a 400 millió katolikus, azt a több millió más keresztény, akik gyermeki szeretetük meleg érzésével és odaadó áhítatával tekintenek föl a mennyországnak királyné asszonyára. Lélekben itt érezzük őket valamennyit, különösen titeket, kedves testvéreim, akiket elválaszt Rómától az erőszak vasfüggönye.

0: Congratulations, you've picked this, the best of 12 channels, the Gramophone Radio.
1: Nem atombomba, meteor. Csillárt, állólámpát legjobban Meteor csillárgyárban. Podmanicki utca 27.

A hallgató, a kis fülén, vacskán hangszórón jön zenén, engedelmet kérek újra én. Szerelmet vallok magának rádión, rádión, rádión.

magyar élet, szabadság sem ér. Érik már a tüzes magyar bor, hajtás nem sokára tüneten a sor. Ó, bor, új bor, piros meg fehér, sógor, új bor, zöld remény a szőlő, levél lesz még szőlő, lesz még lágy kenyér. Ez a tudor élet, szabadság sem ér.

0: im Harem abfordulten tam.
1: Az arcápolás nem költséges többé. A magyar ipar bőrvédő és szépségápoló készítményeit minden dolgozónő megvásárolhatja és használhatja városban is, falun is egyaránt.

Lótát cigánnyal húzatok. Csokrot Wekkinger és cigánytól hozatok. Virágüzletek a Baros kávéháznál és a Lövöldetéren.

0: Hier ist Trias Berlin. Eine freie Stimme der freien Welt.
1: Mondjunk egy egyszerű mondatot a boldogságról. Hallatlan, hát maguk nem készültek, még az egyszer segítek. Minden órában Orion rádió, minden időben Orion hőpalac. Most mondjuk szépen kórusban.
2: Minden órában Orion rádió, minden időben Orion hőpalac.
1: Hát tessék ezt jól bebiflázni.

precíz, szeresd, imádd, akard a nőt, akkor tiéd. Szivárvány minden nő, pompás virág, minden az övé, az egész világ, óvnod kell a szél.

becíz. Szerest, imád, akard a nőt, akkor tiéd. Ha elhagyod, ha megcsalod, vigyázz,

hát imád a rékesség, téged úgy szeretlek, belátod, ez nem semmiség, neked talán elég, ahogy a léta védte, fattyúját, vigyázok én, majd rám, végre átölellek, ne várjunk, nyújts felém a szád, szeretnélek, hogyha kívánnád, kérlek én légy szerény, mert szegény szívem igazán nagyon imád, este mondj életem, értem el majd egy gyönyörű könnyes imád. Te vagy a Robert Taylor, én nekem, te vagy a bősz Tarzán, sőt, amit kirolni az unra, vagy te én nekem, a levesben te vagy a fűszerem, te vagy a bors, te vagy a sors, te vagy a hétvégén az ünnepem.

Ja, vigyázok én, majd rád. Végre a tőlellek ne várjunk, nyújts felé masszát. Szeretnélek, hogyha kívánnád. Kérlek én légy szerény, mert szegény szívem igazán nagyon imád. Este mondj életem, értem el majd egy gyönyörű könnyes imád. Te vagy a Robert Taylor, én nekem, te vagy a bősz Tarzan. Sőt, amit kirolni azonra vagy te én nekem. A levesben te vagy a fűszerem, te vagy a bors, te vagy a sors, te vagy a

0: Gramophone Jazz Radio D.
1: Rádió Budapest 1. Kedves hallgatóink, üzeneteket közvetítettünk a Nemzetközi Vásár stúdiójából. Most pedig a gazdálkodás kezdeteiről beszél Kislégi Nagy Dénes egyetemi tanár a közművelődési előadás sorozat keretében.
2: A falunbelieknek nagyon tetszett, hogy már többször elmondtam a rádióban azokat a beszélgetéseket, amelyeket velük odahaza folytattam. A napokban levelezőlapot kaptam hazúról, tudatták velem, hogy János bácsi néprádiót vett, és legközelebb, ha a rádióban beszélni fogok, gondoljak rá, hogy mind ott ülnek együtt nála az öreg Kristóf, Buzgó Gábor, többi barátaim, akik hogy szívesen tanulgattak tőlem egyetmást abból, ami az én tudományom, és akinek viszont én is oly sok örömet és tanulságot köszönhetek.
3: Egyszer még majd visszahívna engem, visszasírna engem, egyszer még mindent megbocsát, rájön még, csak annyi rosszat tettem.

van az, hogy egy bizonyos korban minden ember szerelemre lobban. Én magam is oly szerelmes lettem, amikor e korba beleestem, kóborolva holdas éjszakákon a csodákat.

0: Mi kell a férfiaknak? Sípos, sztár, borotva ecset.
1: Mintha sötét szemüveget viselne, olyan kevés fényt ad a kiöregedett izzólámpa.
2: Cserélje ki! Sugárzó fényű új Tungsram izzólámpára.

0: Smart kozmetikumoktól a szép is szebb lesz. Smart Perfumery, Bécsi utca 9.
1: Újjászületett a Danúvia óra. Az új köntös alatt tökéletes szerkezet. Egyéves jótállás, minden óra számozva van.
2: Nyugodtan alhat, ha a Danúvia óra van a háznál.

name. Goodness

semmi az egész, egy kis tévedés, azt hittem, hogy szeret még. Elsuhant a nyár, a szerelem már, csak egy csodaszép emlék. Könnyű nyári flört, elmúlt, ahogy jött, nem siratom én, Budapest. Semmi az egész,

suban tanyás, a szerelem már csak egy csodaszép emlék. Könnyű nyári flört, elmúlt, ahogy jött, nem siratom én, kudabár. Semmi az egész,

Osho Perry, össze tugokán, Perry mama, egybe szíve kezd, hallgassák hát legyen, éjjel megérkezett Tirolba, luxus vagomba, a kis három kocsi. Vítesünk szóval a hotelben, őket bevitte, három kis kocsi. Klubban eladták az aranyokat, hát Tirolban töltik a nyarakat. Boldog kínos ágyba pihennek ők, mert nagyon előttek. És másnap délben, marha szűz van

ragaszkodj, hozzám ragaszkodj, mert ez valami jó.

sem ivó víz, másik bőkor egy oázis, megszomjaztam a nyelvem földikén. Tempó taxol a papuska, én sem lépkedek papucsba, szegény bokám úgy megdagadt, nézd csak! Négy bús neve baktat ma, jaj, mikor érkezünk Bagdadba, ne sír leányom Miranda,

0: Én vagyok a varázsló, a két szemem varázsló. Gyertek elő, gyertek, serben lakó lelkek.
1: Ihol van az árpa, magyar föld áldása?
2: Én a kamló vagyok, nyugodalmat adok.
3: Cselé lesz a nevem, én a ser megérlelem.
4: B1 vitamin Ö, egészség és erő.
1: Öltözködtem fehérbe, én vagyok a fehérje.
5: Itt a szénsav koma, nem nyugszik ez soha.
6: Kalória kell néked, ettől hevül a véred.

da mulatni kell. Szép baba, egy kettő gyere velem, éjszaka sokkal szebb a szerelem. Tíz után a kapu zárul, tíz után nyit a lokál. A lábat szedjet, és mulassunk egy

rakba. Tíz után mulatni kell. Szép baba, egy kettő gyere velem. Éjszaka sokkal szebb a terelem. Tíz után a kapu zárul. Tíz után nyit a lokál. Alába tegyet, és mulassunk

hiábokhoz. A sorsod elől futni úgyse tud, mert sorsunk nekünk, vagy a végzetünk, hogy egymásért szenvedünk. Hiába gondolod, hogy vége már,

0: Műsorunknak nincs vége, további jó mulatást minden órában Orion Rádión.
1: Radio Sweden, Stockholm.

0: Gratulálunk! Ön jól döntött, amikor 12 adó közül ezt, a legjobbat választotta.
1: El kell jönni innen minden önmagát és családját, és hazáját szerető magyar embernek. Szembe kell nézni a veszedelemmel, meg kell azt ismerni, és főleg meg kell tanulni azt, hogy hogyan lehet nyugodt, higgadt fejjel a legnagyobb veszedelemben is védekezni és védeni. Meg kell tanulnunk azt, hogy a pánikszerű és fejetlen riadalom sokszor rosszabb egy repülőtámadásnál.
2: Itt megnyugszik majd biztosan mindenki, aki oktalanul fél. Viszont a könnyelműen semmibe vevők becsülni fogják a légoltalmi liga munkáját, és szívvel részt vesznek majd benne.

velem, obzu mámor bežego szívemem, úgy hiszem, hogy ez a nagy szerelem. A fejembe száll, mint a koktél és a rum vagy a gin, az a gond.

tehát opera következik. A Rigoletto-ból az Asszony ingatag című áriát énekli Pataki Kálmán kabara énekes, az operaház tiszteletbeli tagja helyett, a már többször előfordult kis elírás folytán Petes Ferenc.

ha megbocsásson nékem, összetett kezekkel kérem, mert ha nem, én azt túl nem élem. Megbocsájtható, mit tettem, hát ha csak szerelmes lettem, oly szép pár lehetnénk mi ketten. Nem is értem, vajon hol volt a csöpp kis eszem, megígérem, bizisten, hogy többé nem teszem. Drága, megbocsásson nékem, összetett kezekkel kérem, mert ha nem, én azt túl nem élem.

nap vasárnap, én mindigi márnap. 365-re nyílve, de nincs más vágyam nék.

Több vagy nekem, ezerszer több vagy nekem, mint ez az egész világ. A lelkem te nélküled, oly

I don't mind the gray skies. You make them a blue, sunny boy.

0: nekem így van jó, nékem olyan lány volna jó, ki egy kicsi flörtre kapható, ki engem majd így szólít meg, nem igyába gyere ide csókolni, ez egy kincs, ha ez mind, nem is tudom, ki fogadja szívesen el a
1: kincsem, nincs, tehát nagy baj tény.

0: A bíró már szedi össze a szavazócédulákat, és most már le is adták a jegyzőnek, várjuk meg, amíg a hangszóró kihirdeti, hogy ki ennek a küzdelemnek a győztese.
1: Ladies and gentlemen, Pat of Hungary in the ring.
0: Első tehát Papp László Magyarország, második Wright Anglia, harmadik a középsúlyban Fontana Olaszország. Ezzel Magyarország ma már itt a boxoló arénában a második győzelmet aratta, a vívócsarnokban pedig a harmadik olimpiai győzelmet aratták ezen a napon a magyarok.

0: kan zengenem. Jól tornától lett erős a nyengenem.
1: Csak egy kis mozgás, és az izmod más.
2: Ebben a melegben ugrálnak?
3: Csinálja maga is utánunk. Legalább lefogy egy kicsikét.
2: Kár minden dekáért.
3: Dekáért? Én kilókat gondoltam.
2: Jaj, de édes. Mondjad csak, mit csinálnak itt ezek a kislányok?
3: Ez kérem, ez a mi reggeli tornánk volt.
2: Reggeli torna délve 12-kor? Nem rossz.
3: Tudjuk, majd kicsit későn ébredtünk. Tegnap mulatni voltunk a futballistákkal.
2: Futballistákkal? Mi köze magának a futballistákhoz?
3: Nekem? Én vagyok az ő üdvöskéjük.
2: Üdvöskéjük? Nem rossz.

0: Csíkszabó László beszélgetése következik Babits Mihállyal, a Sanremo-i díj nyertesével. Részben hangfelvétel.
1: Kedves barátom, mikor kezdtél olasz irodalommal foglalkozni?
0: Igazából nem is az olasz irodalom volt az, amivel foglalkozni kezdtem. Dante volt az. Igen, mindjárt is egyenesen Dante. Vidéki diák volt, amikor először elém került fordításban. Mintha ködön át láttam volna valami könyörűt.

szerencse fel a meccsre el. Ifjak vének, gyerünk emberek, a síp fütyül, a nép leül. Góltól égnek a jó centerek, elugrik a labda, a szélső szaladna, a bíró lefújja kár. Most jő a tacs egy, jó a pacs.

ha megverik. Háló, obszejt, nehogy, menj rá a hátvíd, elalszol! Húj, húj, bíró, húj, húj, hajrá! És a kapus jó voltából jön a potya gól, mert a legszebb sport a futball. 11 ember csak rúgdal, mi alatt a többi áldog el, és közbe ki.

gyerünk csapat, ne hagyd magad, gyorsan mostan, de jó alkalom alatta száll, szaladj csatár, tempó, tempó, vigyázz oldalon, mögötte belérünk, vidáman tovább, egy rosszul nevel csatár. Egy úrnevecs bőz, drukkerek botokkal verik már, mert a legszebb sport a futball, 11 ember csak rúgdal, mi alatt a többi álltok áll, és közbe kiabál. Van egy bíró is a pályán, pici sípja csüng a száján, bár a mérkőzésen tiszteli, de néha megveri. Halló, offside, ne hagyd, menj rá, hátvéd, elalszol! Húj, húj, bíró, húj, húj, hajrá, és a

yes, me lamb was me. Second kiss before night.

bocsásd meg nékem az, hogy könnyes lett a szemem. Ha volna benned szív, hát nem nevetnél ezen, de néked semmiség, hogy én most temetem az álmom, ami volt nekem. Ma tudtam meg, hogy többé boldog sose leszek, s egy kissé fáj, hogy néked mosolyog a szemed. Most láttam meg,

0: Radio D, your gramophone station.
1: Legszebb ajándék és örök érték egy szép festmény Hoffmantól. Hoffmann a Központi Városháza üzletházában.

Men seretem én, ha egy férfi erélyes, jobb, ha ő egy tett, ide tett, oda legény. Szeretem, ha szót fogad nékem az édes, mert szifajos nem vagyok, valóban én.

0: hogyan legyen. Nem a hűvös völgypályán, hanem inkább a sovább hegyen.
1: Nem vagyok egy tetszi, de tetszod a férfi. Nem vagyok egy rakti, de ragdod a legény. Megmondhatod bárkinek tőled, ha kérdi, hogy szívajos nem vagyok valóban én. Szeretem a csendet, a rendet a házba, az utolsó szó legyen mindig az enyém. Mert ha vélem bárki, de bárki vitázna, mint egy őrű kénguru üvöltök én. Nem vagyok vadember, sőt nagyon szelíd vagyok, csak csipek harapok csupán. Nem vagyok vadember, sőt szelíd vagyok babám, mint a filmen a szoroszlán. Nem vagyok egy tetszi, de tetszod a férfi. Nem vagyok egy ragdi, de ragdod a legény. Megmondhatok bárkinek tőled, ha kérdi, hogy szívbajos nem vagyok, valóban én.

0: Csinos, praktikus, és milyen pici retikülben is elfér.
1: A Nife gyártmányú törpelámpa a modern ember lámpája. Ára egy pengő 86 fillér. Gyártja a Nife akkumulátorgyár. Minden szaküzletben kapható.
2: Ne töprengjen! Biztos tip, sütőpora legyen sip! Akár lagzi, akár tor, sip, sip, sütőpor!

szép vagy, azt most megköszönöm. És túl az éveken, maradj meg én nekem.

0: Napsugár tüze, virágok nektárja a méz. Rendszeres fogyasztása a gyermekek fejlődését elősegíti. A benne lévő igen nagy kalória mennyiség a dolgozók munkateljesítményét fokozza. A kimerültséget gyorsan megszünteti. Az emésztést rendben tartja, a test ellenálló erejét megőrzi. A méz valódiságát biztosítja a Zita márka. Zita védjeggyel zárolt üveg csak elsőrangú tiszta természetes mézet tartalmaz.
1: Aber schon heute gibt es solche Wunderwerke der Technik. Die neuen Rundfunkempfänger bei Radio Prohaska. Ein aufmerksamer Kundendienst erwarb sich das Vertrauen von 40.000 zufriedenen Apparatekäufern.